0: kivégzni a támogat, hogy bármilyen matasztalít a témát. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Saudi, Bakumbász, Néma, Húza, vagy kinyugszom.
1: Ovintis, nemak informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.